0: maiach, ma palusin del tingi caunima. Guido mai oltomust, peanis et taunima.
1: Vexis.
0: Varavel.
1: Varstin agunit.
0: Ja tõesti.